0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: szült és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vöröskereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
1: Majd gyenge hideg front érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 29-e van, szombat, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Komló megünnepli várossá nyilvánításának 75. évfordulóját. Pécset terítette egy nő a drogot. Jöhet még a szaharai porból. Megújította a Puszta Marót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Puszta Marót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén, több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra a Pogányi reptérre. Nemrég 2 Saab 340 repülőgép érkezett, egy utas és egy áruszállító jármű. A két gépnek maga a reptér volt a célállomás, méghozzá karbantartás céljából. A Saab 340 egy svéd-amerikai fejlesztésű, két légcsavaros, gázturbinás regionális utasszállító repülőgép, amelyet a svéd légierő és a japán parti őrség is előszeretettel használ. Alapváltozatában 34 utas fér el, innen ered az elnevezése is. Mivel a Pécs-Pogányi reptéren található karbantartóbázis elsősorban nem erre a gépre specializálódott, a két Saab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Nerútinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a Tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a

0: Járatok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyors járatokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTR család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Lakossági fórumot tart a Biokom, az zéró kibocsátású mobilitási kezdeményezések projekt keretében szeptember 7-én. Célja a városi közlekedésből származó kibocsátások csökkentése. Ennek részeként a Biokom egy kijelölt pécsi pilot terület hulladékszállítási rendszerének optimalizálását vizsgálta, és erről lesz szó majd a találkozón. Pécset terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerre szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Szeptember 25-én 10. alkalommal rajtol el az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval is megünneplik. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. Nemzetközi zongora versennyel egészül ki a Pécsi Zeneszüret Fesztivál. Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál tehát különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg. A zeneszüreten eddig Budapesten a Zeneakadémián tartották meg 1933 óta a zongora versenyt. Elindult az emlékhétvége, így egész napos családi programokat is tartanak ma Mohács környékén a sorsfordító csata 500. évfordulóján. A rendezvény két tematikus nap köré épül, ma délután a leglátványosabb program várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt, holnap pedig lesz vívóverseny, koncert és solymász bemutató. Ma is folytatódik a Summer Fül Fesztivál. A gyerekek kipróbálhatják a vívást, a pandani világát, a kékváza udvarban. A Herkules műhelyben berendezték a Lego dupló játszóházat. Ma és holnap kipróbálható a robotika, beléphetnek a kicsik Mosolyországba, de tartanak állatsimogatót és várják a legkisebbeket a Nevetnikék Alapítvány gyermek programjai is. Több fontos útfelújítást és burkolatfestési munkát is elvégzett a Biokom Pécsen az iskola kezdés miatt, közölte a társaság. Az általuk kezelt önkormányzati úthálózaton mintegy 8600 négyzetméteren újult meg az útfelület. Emellett több mint 20 zebrát és számos kiszengó parkolót is felfestettek, felújítottak. Várják az iskola kezdést. Pécs önkormányzata hagyományosan szeptember 1-én ünnepli a városnapját. Ennek keretében idén is zárt körű közgyűlésen köszöntik azokat a pécsieket, akik sokat tettek a városért. Sokáig ez a nap leginkább csak róluk szól, de 3 éve már minden pécsi magáinak érezheti ezt a napot, hiszen 2023-ban már koncerteket is szerveztek a Széchenyi téren. Ez így lesz idén is. Ünnepélyes oklevél átadóval és szakmai minikonferenciával zárult a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Next Gen Akadémia elnevezésű tehetséggondozó programja. Összesen 28-11. évfolyamos középiskolás diák kapcsolódott be hónapokon keresztül az egyetem szakmai és kutatói életébe, doktorandusz mentorok, egyetemi oktatók, kutatók segítségével. 10 ország 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri összetudását augusztus 27-e és 29-e között, tehát még most is versenyeznek Esztergomban. A harmadik alkalommal megrendezett Budapest Rope nemzetközi kötéltechnikai mentőkihívás résztvevői között ott vannak a mohácsi mentők és a rendőrök is, ők képviselik Magyarországot. Nem csökkent idehaza a fertőző betegségek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint augusztus 3-a és 9-e között Baranyában többek között 10 bélrendszeri fertőzést és 3 szalmonellás esetet is regisztráltak. Országosan egy nagyobb közösségi gastroenteritis járvány, valamint 2 külföldön szerzett fertőzés is felhívta magára figyelmet. Híreink végén néhány szóban az időjárásról. Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé ma, átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. A nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, néhol akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, Baranyában is megdörrenhet az ég, nálunk 31 fok lesz.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Az augusztusnak az utolsó hétvégéjét kezdjük meg, ami egyben a nyárnak az utolsó hétvégéje is papíron. De a jó idő azért még maradni fog. Most augusztus 29-e szombat van, és kezdünk. Jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Junior Jack-kel indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A Backstreet Boys-szal ébredhettünk, ez volt a Get Down. Augusztus 29-e szombat van, az utolsó hétvégéjét kezdjük meg papíron a nyárnak, de a jó idő azért még itt fog maradni, ahogy elmondtam, a beharangozóban, az openerben is. És hát azt hagyd mondjam el, hogy lehet, hogy sokaknak ez a hétvége már azzal fog telni, hogy bizony-bizony rohangálnak a gyerekeknek a tanszerekért bevásárolni, meg minden ilyesmi. Senkire nem szeretném ráhozni a frázt, de bizony ennek már tényleg itt van az ideje, az utolsó előtti pillanat van, holnap pedig majd az utolsó vasárnap. Na de még nézzük, hogy mit akar majd előttünk ez a szombat, hamarosan el fogom árulni, azt viszont már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé szólnak a legjobb zenék. Itt lesz velem C.G. Lewis hamarosan a Sweet Home My Sweet-tel, de előtte meghallgatjuk Justin Timberlake-et. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten, a reggeli kávé.

0: Best FM a legjobb zenék. C.G. Lewis törölte ki a csipát a szemünkből. Ez volt a Sweet Home My Sweet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e szombat van. A névnaposok, a Beatrixok és az Ernák. A születésnaposok között Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson, aki elhunyt, és szerintem vele kapcsolatban mindenkinek ez jut eszébe, hogy hol volt abban a pillanatban, amikor bemondták, hogy meghalt. Hát én tisztán emlékszem arra, hogy Görögországban nyaraltunk a családdal, és ott ért minket utol ez a hír, és még tisztára meg is van az, hogy valahogy nem tudom, valami csoda folytán sikerült befogni egy magyar adót ott kint, és ott néztük élőbe a híradót, és abban mondták be, hogy Michael Jackson életét vesztette, és hogy elhunyt. Egyébként 1826-ban, augusztus 29-én volt a Mohácsi Vész nevű csatánk, 1969-ben meg bizony a Beatles utolsó füzetős koncertje volt Amerikában, San Franciscóban, Kaliforniában. És a legjobb zenék mellett természetesen készültem témákkal is, de ezt majd csak a rövid szünet után fogom elárulni. Hamarosan folytatom, majd Roger Sanchez-zel jön majd az Other Chance a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Komló megünnepli várossá nyilvánításának 75. évfordulóját. Pécset terítette egy nő a drogot, jöhet még a szaharai porból. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén. Több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. Pécset terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság meccsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerrel szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Szeptember 25-én 10. alkalommal rajtol el az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny Szentlőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval is megünneplik. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé ma, átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. A nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, néhol akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Baranyában is megdörrenhet az ég, nálunk 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue az első emelet dalával, ez volt a Csak azért is szerelem. Ígértem, hogy mondom a mai nap témáit. 40 év után a csúcson Kylie Minogue jubileumi turnéra készül majd, úgyhogy ezt 7 óra után körbe fogjuk járni. 8 óra után pedig Lady Gaga jön, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szuper erő. Aztán 9 óra után pedig sport, abban pedig nem másról lesz szó, mint az, hogy véget ért a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, és bizony-bizony, ami Varga Barnabásunk az Atén csapatával bejutott, és hát ezzel növelte a magyarok számát a BL-ben, de ezt bővebben majd csak 9 órakor fogom kifejteni. Azt viszont már is mondom, hogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Garantált lesz az ébresztés, ugyanis egy trombita szót kapunk. Jön Crystal Waters és Alex Gaudino közöse. Ez a Destination Calabria most

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig érkezik Kylie Minogue, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Black Machine slágere már biztos, hogy szólni fog. A How G!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egyre több repülőgép érkezik karbantartás miatt. Nemzetközi zongora versennyel is kiegészül a zeneszüret. Egész napos családi programot tartanak. Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra a Pogányi reptérre. Nemrég két szab, 340 repülőgép érkezett, egy utas és egy áruszállító jármű. A két gépnek maga a reptér volt a célállomás, méghozzá karbantartás céljából. A szab 340 egy svéd-amerikai fejlesztésű, két légcsavaros, gázturbinás regionális utasszállító repülőgép, amelyet a svéd légierő és a japán parti őrség is előszeretettel használ. Alapváltozatában 34 utas fér el, innen ered az elnevezése is. Mivel a Pécs-Pogányi reptéren található karbantartó bázis elsősorban nem erre a gépre specializálódott, a két szab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadást Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Elindult az emlékhétvége, így egész napos családi programokat is tartanak ma Mohács környékén a sorsfordító csata 500. évfordulóján. A rendezvény két tematikus nap köré épül, ma délután a leglátványosabb program várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt, holnap pedig lesz vívóverseny, koncert és solymász bemutató. Nemzetközi zongora versennyel egészül ki a Pécsi Zeneszüret Fesztivál. Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál tehát különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg. A zeneszüreten eddig Budapesten a Zeneakadémián tartották meg 1933 óta a zongora versenyt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Szakadozott frontális felhőssáv vonul délkelet felé ma, átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. A nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, néhol akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Baranyában is megdörrenhet az ég, nálunk 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kylie Minogue újra a csúcson van 40 év után, és a jubileumi turnéra készül. Jövök a részletekkel, no meg a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 29-e van szombat, és zenél nekünk majd az Aerosmith, hozzák az Amazing-et, a kezdés pedig a The Killers-é. Szól a Human, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szól. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtizedekben olyan gigaslágerekkel írta be magát a történet, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásban pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Machine csapata a How G-vel, a folytatás viszont Arash és Rebecca közösségé. Ez a Temptation most itt a Besten.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű

0: Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi ébresztett minket a Valmárral közös dalával. Ez volt a Balatoni Lány. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó szombatja. Ezzel a nyár utolsó hétvégéje kezdődik meg a mai napon. Már csak papíron, mert a jó idő azért biztos, hogy szeptemberben is itt fog még maradni, és élvezhetjük a napsütést, meg minden ilyesmit, ami a nyárral kapcsolatos. Egy biztos, hogy a mai napon a Beatrixok ünneplik a névnapjukat, és mellette az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto magyar válogatott labdarúgót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig robogunk tovább, szólnak az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, aztán már is zenél nekünk majd a Savage Garden, a To The Moon and Back-et hozzák majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Változik a menetrend szeptember 1-től. Ma is folytatódik a Szamárfül Fesztivál. Több fontos útfelújítást és burkolatfestést is elvégeztek a tanévkezdés előtt. Több fontos útfelújítást és burkolatfestési munkát is elvégzett a Biokom Pécsen az iskola kezdés miatt, közölte a társaság. Az általuk kezelt önkormányzati úthálózaton mintegy 8600 négyzetméteren újult meg az útfelület. Emellett több mint 20 zebrát és számos kiszengó parkolót is felfestettek, felújítottak. Várják az iskola kezdést. Ne rutinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyorsjáratokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. Ma is folytatódik a Szamárfül Fesztivál. A gyerekek kipróbálhatják a vívást, a pandani világát, a kékváza udvarban. A Herkules műhelyben berendezték a Lego dupló játszóházat. Ma és holnap kipróbálható a robotika, beléphetnek a kicsik Mosolyországba, de tartanak állatsimogatót és várják a legkisebbeket a Nevetnikék Alapítvány gyermekprogramja is. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál. Novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Szakadozott frontális felhőssáv vonul délkelet felé ma, átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. A nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, néhol akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Baranyában is megdörrenhet az ég, nálunk 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan jön majd Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, erről fogunk beszélni, de van még bőven hátra ebből az órából, úgyhogy biztos itt lesz velem majd a BSV csapata a Boldogtalansággal, a közvetlen folytatás pedig a Faithless-é és egy igazi elektronikus zenei csemege szólal meg most itt a Besten így korán reggel. Ez az Insomnia, rádiózzunk együtt!
1: Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight, dog fight.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, de hogy miért mondta ezt az énekesnő, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az M People csapata, ez már szinte biztos, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megújult a történelmi emlékhely. Több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a Pétier család. Érkezhet még a szaharai porból, Szendi Hajni vagyok. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a Pétier család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Lakossági fórumot tart a Biocom, az érókibocsátású mobilitási kezdeményezések projekt keretében szeptember 7-én. Célja a városi közlekedésből származó kibocsátások csökkentése. Ennek részeként a Biocom egy kijelölt pécsi pilot terület hulladékszállítási rendszerének optimalizálását vizsgálta, és erről lesz szó majd a találkozón. Megújította a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény-Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Szakadozott frontális felhőssáv vonul délkelet felé ma, átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. A nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, néhol akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Baranyában is megdörrenhet az ég, nálunk 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jön Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az LMC csapata kezd méghozzá Take Me to the Clouds Ablovval. Augusztus 29-e van, szombat.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta? Bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Én pedig megpróbálom megőrizni így korán reggel az éberségünket, ugyanis jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Bekészítettem már az M-People-t, a Moving On app-pal érkeznek majd hamarosan, de most meghallgatjuk a Destiny's Child dalát. Itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 10 éven át. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 29-e van szombat, a Beatrixok és az Ernák ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson is, és hát róla szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy a halála pillanatában, amikor megtudta, hogy Michael Jackson meghal, akkor hol volt? Én tisztán emlékszem rá, és rengeteg ismerőssel beszélgettünk erről a sztoriról, és mindenki sorolta a helyszínt, és hogy éppen mit csinált, mikor megtudták, hogy a pop királya elhunyt. Egyébként 1526-ban elnézést, a mai napon volt a Mohácsi vész, egyel erőrébb ugrottam, most jön 1969-ben pedig a Beatles adta az utolsó füzetős koncertjét San Franciscóban, méghozzá Kaliforniában, az USA-ban. Ezzel a lendülettel pedig folytatom természetesen a rövid szünet után az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. George Michael és Mary J. Blige közösével megyünk majd tovább. Itt lesz az Us.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Komló megünnepli várossá nyilvánításának 75. évfordulóját. Pécset terítette egy nő a drogot, jöhet még a szaharai porból. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén. Több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. Pécset terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerrel szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Szeptember 25-én 10. alkalommal rajtol el az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval is megünneplik. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és átterész javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig jótat. A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hőleeste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt a Black Eyed Peas és a Hey Mama, a folytatásban pedig 9 óra után hamarosan a Sporté lesz a főszerep, terítéken lesz a BL, úgyhogy erről lesz szó, most viszont a sexről, a Salt and Pepának köszönhetően jön a Let's Talk About Sex most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis a héten zárult a PL selejtező sorozat, és bizony-bizony Varga Barnabásék az Atén csapatával beverekedték magukat a BL főtáblájára, és ezzel bizony-bizony már nőtt a magyar játékosok száma BL-be, de hogy mennyire, azt majd csak 9 óra után árulom el, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz a Sugar Babes, a Hole in the Head-del majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egyre több repülőgép érkezik karbantartás miatt. Nemzetközi zongora versennyel is kiegészül a zeneszüret. Egész napos családi programot tartanak. Egyre több repülőgép

0: A gépre specializálódott, a két szab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Alkalmazkodása a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadás Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész várják az érdeklődőket. Elindult az emlékhétvége, így egész napos családi programokat is tartanak ma Mohács környékén a sorsfordító csata 500. évfordulóján. A rendezvény két tematikus nap köré épül, ma délután a leglátványosabb program várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt, holnap pedig lesz vívóverseny, koncert és solymász bemutató. Nemzetközi zongora versennyel egészül ki a Pécsi Zeneszüret Fesztivál. Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál tehát különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg. A zeneszüreten eddig Budapesten a Zeneakadémián tartották meg 1933 óta a zongora versenyt. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hőleeste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sport terítéken is irány a BL, ugyanis a selejtező sorozat véget ért, és ott van Varga Barnabás és az Atén csapata a főtáblán sok magyar társaságába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 29-e van. Szombat, kezd Pink!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Gól nélküli döntetlen után az Athén hazai pályán magabiztos győzelemmel legyőzte a Levskit, a bolgár bajnokot, ezzel beharcolta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az alig fél óra alatt eldőlő mérkőzés főszereplője pedig a duplázó Varga Barnabás volt, egykori fradista, aki az Athénnál most már talán egy teljes szezont fog megkezdeni, ugye egy fél szezont januárban igazolt, tehát már játszott, és bizony most már megmutathatja magát a Bajnokok Ligája sorozatban is, és hát duplázott. A görög bajnok sikere egyben a magyar sporttörténelmi mértföldkő is. Idén először fordul elő, hogy 7 magyar légiós is ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. Athénban Varga Barnabás. Megjegyzés, itt a klubtársa Vitális Mirán nem nevezhető, mivel a selejtezők során már pályára lépett a Győr színeiben. A Liverpoolban ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Villarealban Gulácsi Péter, a Leipzigben Willi Orbán, a Galatasarayban pedig Sallai Roland. Hamarosan tehát szoríthatunk a magyar játékosoknak a BL főtábláján is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fognak szerepelni a légiósok és csapatai. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Besten. Az ébredés és a napindítás mellé most Sola Alma dalát indítom. Ez a You Meet Need Somebody.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. A folytatásban pedig jön az az énekesnő, aki visszavonult a színpadi jelenléttől, és nem kíván tovább fellépni, bár lehet, hogy majd ezt megváltoztatja az idő, és igazán szerencsésnek mondhatja magát az, aki tavaly augusztus elején itt volt a Sziget Fesztiválon, ugyanis akkor fellépett. Nelly Furtado jön, és szól a Turn Off The Light, most itt a be.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanúgy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel töltjük az időnket, ugyanis dübörög majd a Best hétvége, rappel nekünk majd például Will Smith, a Wild Wild Westet hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Lót és felfestettek, felújítottak. Várják az iskola kezdést. Ne rutinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyorsjáratokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. Ma is folytatódik a Summer Fül Fesztivál. A gyerekek kipróbálhatják a vívást, a pandani világát, a kékváza udvarban. A Herkules műhelyben berendezték a Lego dupló játszóházat. Ma és holnap kipróbálható a robotika, beléphetnek a kicsik Mosolyországba, de tartanak állatsimogatót és várják a legkisebbeket a Nevetnikék Alapítvány gyermekprogramja is. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hő leeste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó hétvégéje pörög, és már a délelőttben vagyunk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Indul a Best hétvége, itt lesz velem a Krisztál, a Sosem múlik ellel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a Rock DJ.
1: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mával, majd holnap kiderül.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 29-e szombat van, a Beatrixok és az Ernák a névnaposok, a születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként a pop királya Michael Jackson is, és hát szerintem mindenki el tudja mondani, hogy a halálának a pillanatában hol volt és mit csinált, amikor megtudta ezt a hírt, hogy a pop királya elhunyt. 1526-ban ezen a napon, augusztus 29-én volt a Mohácsi vész, második Lajos király elesik ebben a csatában. 1969-ben pedig augusztus 29-én volt az utolsó füzetős koncertje a Beatlesnek, méghozzá San Franciscóban, Kaliforniában, az USA-ban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól pörögjön a délelőtt is, a Best 8 végét most feldobja a Simply Red itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Rég Davidék dobták föl az elmúlt néhány percben a hangulatot. Augusztus 29-e szombat van, ezzel megkezdődött a nyár utolsó hétvégéje, legalábbis papíron, mert a jó idő még biztos, hogy maradni fog, de bizony-bizony jövő héten már szeptember lesz, és hát rengeteg szülőnek ez új feladatot ad. A nagyszülők sírnak, a szülők pedig pánikolnak, és kezdődik a mókuskerék, újra vissza kell vinni a nebulókat az iskolába, majd kedden egyébként, és hát gondolom sokaknak ez a hétvége az utolsó pillanatos tanszer beszerzéssel, füzetek beszerzéssel és minden egyéb ilyesmivel telik, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, megpróbálom tartani mindenkiben a lelket, hozom hozzá a legjobb zenét. A folytatásban itt lesz például velem majd Junior Jack és az El Samba a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel a délelőttbe. Itt lesz például velem 11 óra után Danny Minogue és az I Begin to Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítés pedagógusoknak havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat.

0: Ügy Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt. A pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csak úgy elpörgött ez a szombat délelőtt, ez az óra még hátra van belőle, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 29-e van, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól teljen a hétvége. Itt lesz velem a C-Block, a Time is Thinking Away-jel, a kezdés pedig Michael Gray-é, és dübörög a The Weeknd. Kitartást kívánok az úton lévőknek, a telefon és Viber számunk az info esetén 0-20-55-55-155.
3: Best FM, a legjobb zenék.

Fest FM a legjobb zenék, ez volt a Fehér Holló, Horváth Tamás és a Kovászki és a Vega közös. A szép napot mindenkinek, kitartást kívánok annak, akik most éppen egy bevásárló körútra indulnak méghozzá azért, hogy beszerezzék a tanszereket. Kell, mert sokan indultak útnak. Jön az utolsó, hajrá! Na meg a Soul to Soul, a Get a Life-val most itt a Westre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lutrícia McLean, szép napot mindenkinek, augusztus 29-e van szombat, a névnaposok, a Beatrixok és az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto, egykori válogatott magyar labdarúgót köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és egyébként ma van a magyar fotográfia napja, ugyanis 1840-ben Válas Antal elkészítette az első magyarországi képet, ami egy finom polírozott ezüst rézlemezre került rá, és hát innen ered ez az egész fotózásos történet. Ugye ez volt az első rögzítési mód, amivel egyébként képet tudtak a világon rögzíteni. Michael Jackson is a mai napon született, szerintem ez sokakban inkább olyan emlékeket hoz elő, hogy hol volt abban a pillanatban, mikor megtudta, hogy a pop királya meghalt. Én tisztán emlékszem rá, Görögországban nyaraltunk, és ott ért minket utol ez a hír, aztán 12 vagy 13, de nem tudom pontosan az évszámot, és nem néztem utána, elnézést kérek annak, viszont igen, hogy 1526-ban ezen a napon volt a mohácsi vész, ebben a csatában meghalt sajnos második Lajos királyunk, és 1969-ben pedig a Beatles az utolsó fizetés koncertjét adta méghozzá San Franciscóban, az USA-ban, Kaliforniában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, dübörög majd a Best hétvége, ugyanis a rövid szünet után érkezik Kanye West és a Stronger majd ide a Bestre. That's

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. A Texas együttese után nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis érkezik Bénémet Dia, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig White Boy vezet minket be a mixek világába, és hogyha szombat, akkor R&B, állandó szombati rezidensünk érkezik mellé, ennek a stílusnak a specialistája majd, aki nem más, mint Slim Fit, a mikrofonnál pedig eddig Horváth Zoltán Hori volt. Mindenkinek kívánok szép délután, utoljára Charlie dalát indítom, ez a Mindenki valaki, itt a Best-en, viszhal!
1: Gyerünk!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy csata elveszett, de az ország nem, üzente Mohácsról a kormányfő. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsánról. Több ezer halottja is lehet a nepáli villámárvíznek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon beszélt erről Mohácson. Hangsúlyozta, az összecsapás után olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált, de itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Viszont nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsánról, Paks felé vette az irány, de nem jutott el oda, Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, két Gripen a levegőbe emelkedett, megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda az éjszaka Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette úgy 500 négyzetméteren, beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a helyi, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Sérültekről, károkról nem szólt a beszámoló. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csaknem 2000 eltűntet keresnek, köztük 3 magyart is. Tegnap egy időre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt egy óriási vádduzzadt tó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Ma több felhőre, holnap több napsütésre számíthatunk, 30 fok feletti csúcsokkal, mondom a részleteket.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, augusztus 29-e van, már itt van a nyár vége, de mi akkor is éjjel-nappal a legjobb zenéket adjuk, és a folytatásban is így lesz. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Béné Meddiával, és ezen a hétvégén sem hiányozhatnak a legjobb zenék, úgyhogy indítok már is Mikával, tőle szól a Big Girl.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Wes legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Force formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor ugye Robin Schulz új verziót készített belőle Wes közreműködésével. Következik tehát Wes és az Alane itt a Besten.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M1-esen még mindig tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban most is nagyon óvatosan kell közlekedni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk a délutánt most is. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Takács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, és itt lesz egy Sheeran is, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ameddig a magyart látjuk, egymásban megmaradunk, mondta a kormányfő. Elképesztő mennyiségű víz hiányzik itthon a földből. Díjazzák a legjobb reáltanárokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 56 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzet a vereségek után újra és újra megtalálta egymást, volt benne elég erő a megmaradáshoz. És amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Országszerte kritikusan alacsony a talajvízszint, aggasztó a csapadék hiány, az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van 5 éves időszakot tekintve, vagyis több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: Délalföld, ahol sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz, de síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban a talajvízszintek. Ugye ezt mindenki tapasztalhatja, hogy a kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve több helyen ki is száradtak.
1: A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a Tisza

0: Kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében és vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek október 9-éig. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel, én Béni Meddél vagyok, és megyünk is tovább a Beth Habits-szel, Ed Sheeran slágerével, ami egy új korszakot nyitott az énekes karrierjében. Ugye a korábbi akusztikus hangzás helyett egy erősen elektronikus dance-popos irányba ment el. Ezzel indítok.
2: Best

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Dig Dettel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Dig Dettel a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Esztefám, a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított átereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást, kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, és a szombat délutánból nem hiányozhat például a Honeybees dala sem.
2: És
1: jön a bódottán, és a gorilláz is velünk tart majd. Itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Mohácsi csatára emlékezünk ma, ártalmatlanok az árvaszúnyogok a Balatonnál, főleg az Alföldet sújtja az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományai. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Olyan hatalmas tömegben rajzanak az árvaszúnyogok a Balatonnál, hogy a rajok már a meteorológiai radarképen is megjelentek. A szakemberek kiemelték, bár a tömeges rovar jelenlét zavaró lehet. Ezek a szúnyogok nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket. Fontos szerepük van a tó öntisztulásában, ezért vegyszeres írtásuk tilos. A vízparton tartózkodóknak az erős kültéri fények mérséklését javasolják. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint felezárult első fokon 3 hónapon belül. A következő 6-8 napban nem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék jelentősebb mennyiségre, sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet. Van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliliter sem esett.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Folytatódik a hétvégi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 2 órát, és ebben az órában pedig hozom a Messi slágerét. Jön az I Turn To You. Itt lesz hamarosan a New Radicals, és most pedig a Gorillázzal indítok, méghozzá az első brit listavezető kislemezével. Ez a Der.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, figyelem, közeledik a határidő. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugat adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nemrég a videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnék használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak, aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül kell beküldenie az adatokat. A papírnyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel tehetik meg. A pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpont az adatszolgáltatást előírő jogszabály hatályba lépését követően szeptember 1-től érhető el. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, okostelefonon használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. A revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot, közölte az adóhivatal. Részletek a NAV honlapján. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free go.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zené. Geszti Péter és Péterfi Boré közösségét hallgattuk. Ez volt a Belét szerettem, ez van. És mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Hamarosan 3 óra van, hát repül az idő, ez van. Minden esetre mi a folytatásban is a legjobb zenéket adjuk, úgyhogy jön is hamarosan Bob Marley a Drumminnal, most pedig a Stereo MC-zzel folytatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Megújult a történelmi emlékhely. Több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a Pétia család. Érkezhet még a szaharai porból, Szendi Hajni vagyok. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTR család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Lakossági fórumot tart a Biocom, az érókibocsátású mobilitási kezdeményezések projekt keretében szeptember 7-én. Célja a városi közlekedésből származó kibocsátások csökkentése. Ennek részeként a Biocom egy kijelölt pécsi pilot terület hulladékszállítási rendszerének optimalizálását vizsgálta, és erről lesz szó majd a találkozón. Pécset terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerre szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén, több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. megújította a Puszta Marót térségében található történelmi emlékhelyet, a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Puszta Marót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény-Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hő leeste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Hanyi, neked köszönöm addig is, jó munkát! Rövidesen kezdődik a Pécske Félájt ma is izgalmas témákkal és kiváló zenékkel. A mikrofonnál a következő 3 órában a főszerkesztő H. Horváth László. Most jön MC Light Bob Merlivel közösen, Csámi!
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Jövő héten kedden becsöngetnek, kezdődik a tanítás. Hogy a gyerekeket hogyan lehet felkészíteni az iskolakezdésre, erről beszélgetek Smarcnek Rézi Csilla, Pécsi kreatív szakemberrel.
1: Szeretettel készülök minden ilyen beszélgetésre, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy időről időre szakemberként és anyaként is elmondhatom a tapasztalataimat. A gyermekekkel való felkészülés az időszakról időszakra mindig egy-egy mérföldkő a családok, az anyukák és a gyerekek életében, amit lehet viszonylag zökkenőmentesen is áthidalni, de azért sokan vagyunk azok közül, akik nem, még a szájunkban érezzük a évvége utáni bontott pezsgőt ízét, és most újra egy feladat előtt állunk. Mindenképpen javaslom azt, hogy messzebbről kezdjük el a ráhangolódást. Nagyon szép nyár van mögöttünk, sokan bízom benne, hogy tartalmasan töltötték ezt az időt. Gyerekek remélhetőleg minden bogarat, tücsköt megszemléltek nagyítóval és egyéb módon, és a természet minden apró lejtelmeiben el tudtak mélyülni. Érdemes közös beszélgetéssel, közös játékkal kezdeni a ráhangolódást az iskola kezdésre. Nagyon nagy híve vagyok annak, hogy ha messzebbről kezdünk, sokkal gördülékenyebben tud a folyamat befejeződni. Úgyhogy mi mindig így is tettünk, mi sokat utazunk, ezért sokat tudunk beszélgetni az újabb célokról, programokról. Én javaslom, hogy ha a beszélgetés nehezebben megy a gyerekekkel, akkor egy játékba, kártyajátékba, társasjátékba, vagy esetleg egy sportos, mozgásos játékba beleötvözve a felhők nézegetése közben az új célokat az iskola kezdéssel kapcsolatban. Mivel fiús anyuka vagyok, ezért vannak állandóan rémképeim, hogy mit találok az iskola táskában, amit éppen bedobtunk a sarokban. Ezért most ezt megelőzően már, amikor befejeztük az iskolát, kiborítottam a gyerekkel az iskolatáskát, úgyhogy bízom benne, hogy több szülőtársam is megtette ezt, és nem penész, hogy szendvicsen kezdik a ráhangolódást, a rákészülődést. Kiválogattuk szépen nyár közepén azokat a füzeteket, amiket érkafüzetnek vagy repülőhajtogatós füzetnek megtartunk. Igyekszünk nem kidobni semmilyen megkezdett füzetet, de egy nagyon nagy híve vagyok annak, hogy bizonyos emlékeket meg elteszek a gyereknek azokból, arról az évről, ami fontosabb mérföldkő volt az év folyamán. Úgyhogy a kincses ládikát is beízítottuk a nyáron, a kincses ládikába betettük azokat a dolgokat, amiket mindenképpen arról az évről elteszünk. Az összes többit rangsoroltuk, amit lehetett újrahasznosítottunk, amit meg nem, azt pedig akár papírgyűjtésre előkészítettünk a következő évre, vagy pedig tüzelésre, ilyenekre férletettünk. Miután számba vettük, mink van, utána kezdtük el összevetni a vásárlási listát, és mondanom se kell, hogy én is az a szülő vagyok, akinek a gyereke góliátként nyúlik. Legelső dolog az volt, hogy az összes olyan ruhát, ami kinövésre került a nyár folyamán, azt gyorsan bezsákoltuk, és szintén előkészítettük olyan családoknak, akik jó használt veszik. Így még a nyár vége előtt erről is gondoskodtunk. Ezzel tudunk segíteni másoknak, másrészt pedig a gyereket elő tudjuk készíteni arra, hogy vannak bizonyos dolgok, amik a környezetünkben, ha észrevesszük, nagy örömet és boldogságot tudunk szerezni vele.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: A legjobb zenék, ez a Szent Egyhíd Best FM. Folytatjuk a hasznos beszélgetést Schmarcnék Lézi Csilla, a pécsi kreatív szakemberrel. A témánk még mindig az iskolakezdés.
1: Kezdődik a beszerző körútunknak a következő része. Minimális dolgot veszünk meg, ami plusz, de tesszünk bele mindig olyan tartalmat a vásárlásba, amit a saját gyerekünk saját elképzelése szerint szeretne. Pontosan azért, mert minden év egy újabb kihívás, egy újabb nagy falat. Ezzel is az izgalomról levegyük a hangsúlyt, hagyunk egy pici beleszólást abban, hogy milyen színű legyen a csomagoló, vagy milyen mintás legyen az a füzet, vagy ez a címke, amit ráteszünk a füzetre. És bátorítok minden szülőt arra, hogyha már túl vagyunk az első osztályon, hagyjuk, hogy a gyerek csinálja meg a címkéknek a felírását. Ezzel egy bújtatottan már rákészítjük arra, hogy többet kell írni, mint nyáron írt. Hagyjuk, hogy ő készítse el az összes fellogózását a tornaszereknek és az egyéb olyan dolgoknak, amit az iskolában hagy, hogy mert ő fogja majd keresni az iskolában a dolgait, fogja tudni azt, hogy akkor milyen jelet is keresse, mi az ő egyedi jelölése. Ezzel a felnőtt korában is már egy olyan mérföldkövet adunk neki, ami egy stabil kapaszkodási pont a hétköznapi munkához. Úgyhogy mi mindenképpen szeretném, hogyha látnánk, hogy a készülődésben nem csak görcsösség van, nem csak újabb feladatként kezelnénk, hanem lenne egy olyan áramlás az iskolakezdésben, ami örömet is okoz akár, sőt egy pozitív izgalmat, egy plusz ad a gyereknek, hogy na jó, újra látni a környezetét, a kisbarátokat, az osztálytársakat, a tanítókat, pedagógusokat. Mi évről évre bevált szokás az is, hogy valami készítünk a nyáron. Tavaly évben nagyon jól bejött az önálló napló készítés a nyári élményekről, és teljesen más kiindulási pontként álltunk neki. Gyerekkel állítottuk össze a nyári naptárat, és ez alapján készült el a napló, úgyhogy most már nagyon izgatottan készülünk arra, hogy a tanítónéninek is bemutathatjuk azt a naplót, ami az élményeinkből készült, és amit élvezettel nem készített el, és nem szülői nagy ráhatással. Nagyon nehéz, amikor egy feladat előtt állunk, ezt az önfelett izgalommentes részt áthidalni úgy, hogy mindenki boldogan vegye ki a részt magából, de én hiszem azt, hogyha megtaláljuk a családunkban, a gyerekekben azokat a pontokat, amik az ő érdeklődési köréhez kapcsolódik, és azzal tudjuk összekötni az új célokat és a felkészülési időszakot, akkor nem csak mi anyukák, de azt gondolom, hogy a család többi résztvevője is nagyon jól éli meg az újraindulást, a kora reggeli kelést. Kívánom azt, hogy mindannyian ennek az örömét érezzük meg, és ne arra gondoljunk, hogy na, becsukunk egy ajtót, és kinyitjuk azt az ajtót, ami a bizonytalanság ajtaja, mert ha egy örömöt bele tudunk tölteni ebbe a készülődésbe, akkor ez a bizonytalanság ajtaja úgy tud kinyílni számunkra, hogy már rögtön jönnek mellé a megoldások, a folyamatos pozitív hozzácsatolások, és ezt kívánom, hogy minden szülő, minden anyuka, de minden pedagógus is így élje meg a szeptemberi iskolakezdést vagy óvodakezdést, hogy a találkozás öröme nagyobb legyen, mint a feladatoknak a nyomása. Sok szeretettel kívánok mindenkinek szép évet, évkezdést és boldog, zökkenőmentes feladatmegoldásokat.
0: Csilla, köszönöm szépen! A Pécs Café Light a következő órában folytatódik.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyjából 4 perces folytatódik a Pécs Café Light újabb témával és persze kiváló dalokkal. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor, majd érkezik a Kent & Crows.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jótékonysági futóversenyt szerveznek, nemzetközi zongora versennyel is kiegészül a zeneszüret, egésznapos családi programot tartanak, Mohácson Szendi Hajni vagyok. Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra a Pogányi reptérre. Nemrég 2 szab, 340 repülőgép érkezett, egy utas és egy áruszállító jármű. A két gépnek maga a reptér volt a célállomás, méghozzá karbantartás céljából. A SZAB 340 egy svéd-amerikai fejlesztésű, két légcsavaros, gázturbinás regionális utasszállító repülőgép, amelyet a svéd légierő és a japán parti őrség is előszeretettel használ. Alapváltozatában 34 utas fér el, innen ered az elnevezése is. Mivel a Pécs-Pogányi reptéren található karbantartóbázis elsősorban nem erre a gépre specializálódott, a két szab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Ne rutinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyorsjáratokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. Elindult az emlékhétvége, így egész napos családi programokat is tartanak ma Mohács környékén a sorsfordító csata 500. évfordulóján. A rendezvény két tematikus nap köré épül, ma délután a leglátványosabb program várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt, holnap pedig lesz vívóverseny, koncert és solymász bemutató. Nemzetközi zongora versennyel egészül ki a Pécsi Zeneszüret Fesztivál. Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál tehát különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg. A zeneszüreten eddig Budapesten a Zeneakadémián tartották meg 1933 óta a zongora versenyt. Szeptember 25-én 10. alkalommal rajtol el az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóverseny Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval is megünneplik. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átereszt javítási munkákat végeznek a Harkány Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig jó utat. A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hő leeste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk ötkor itt a Besten, ahol folytatódik a Pécs Café Light, a közéleti kulturális beszélgetős magazinműsor, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Hamarosan hallható lesz majd Ákos újdonsága, míg a sort kezdi a Counting Crows. 101 hét Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jövő héten kezdődik a Komlói Bányásznapok programsorozat. Erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Mondhatom, hogy már a héten ilyen felvezető programokkal megindult ez a 75. születésnaphoz kapcsolódó esemény sor, és már a héten megnyitottam Laufer László fotókiállítását, amit ráadásul három házban helyeztünk el közel 800 darab képet, mind a közösségek házában, mind a kaptárban, mind a színházban, amely az elmúlt 40 évnek az eseményeit, a pillanatait mutatja be a fotós szemével, és ez egyben egy időutazás, aki ezt a kiállítást megtekinti, de a hétvégén se lesz már zajos esemény nélkül, ami megint nem mindenki örömére kerül megrendezésre, de a 30-án vasárnap itt a belváros elfoglalják a rali autósok, és különböző kategóriákban bonyolítják le az egész napos rendezvény sorozat során a versenyeket, és jövő hét elején is már a különböző helyszíneken, legyen az kaptár, legyen az Komló Verzum, különböző kiállításoknak a megnyitására kerül sor, és ez már mind a 75. születésnaphoz kapcsolódó kiemelt eseménysornak köszönhetően, de mondhatom, hogy a jövő héten induló évnyitók esetében is a szülinaphoz kapcsolódó eseményé nyilvánítjuk azokat. A jövő hét olyan szempontból fontos Komló városában, hogy ekkor ünnepeljük hivatalosan a 75. városrányilvánítási születését, napot, ami 51. szeptember 2-án volt, akkori dátumtól kezdődően ezen az első szeptemberi vasárnapon kerül sor a bányásznapra az egész országban.
0: Innen folytatjuk hamarosan, addig is szólnak a dalok, itt a Best FM-en, a Pécske Félájtban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A Honeybeast, a Hiperkarma, a Van Hello és a Kacai is fellép a komlói bányásznapokon. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: A jövő héten szeptember 3-án Komlón kerül megrendezésre az országos bányásznap is. Mondhatom, egy egész napos rendezvénnyel tisztelgünk. A bányászok előtt nagyon sok illusztris vendégünk lesz, az ország különböző pontjaiból jönnek a bányászok, ennek a programjain meghívóval lehet részt venni a zárt programok esetében. De ekkor kerül sor 10 órakor, tehát szeptember 3-án csütörtökön 10 órakor bányász emlékműnél megvalósított hősi halottakat nevét tartalmazó emlékműnél a megemlékezésre és a megemlékezés virágainak az elhelyezésére. Ez a rendezvény pedig nyilvános, és mindenkit várunk erre az ünnepségre nagy szeretettel. A 4-től péntektől kezdődően pedig a szokásos menetrendben zajlik a háromnapos bányásznapi rendezvénysorozatunk, ami pénteken délután ünnepi testületi üléssel veszi kezdetét a Tóth Ferenc Színház és hangversenyteremben, ahol a városi legmagasabb rangú elismeréseknek az átadására kerül sor. A részletes program pedig ott van a honlapon, de újra fellépnek híres fellépők, fellépnek a mi legkedveltebb komlói fellépőink, lesz vadászati kiállítás megnyitó, lesz Civilize utcája, lesz a szárva szökkenő jövőnk, a tavaly született komlói gyerekek kalászainak elhelyezése, megáldása, nagyon sok kulturális, szórakoztató rendezvény lesz jövő vasárnap. Zárulnak a rendezvények. Én azt kérem mindenkitől, tájékozódjanak a honlapon, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit Komlóváros születésnapi ünnepség sorozatára. Jöjjenek el, ünnepeljük együtt Komló városá nyilvánításának 75. születésnapját.
0: Polgármester úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Lightot követően délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán jön a Kylie Minogue, aki napjainkban Madonnával közösen hódít Love Sensation, no nem ez szól tőle, hanem az On a Night Like This.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Megújult a történelmi emlékhely. Több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a Pétier család. Érkezhet még a szaharai porból, Szendi Hajni vagyok. Több fontos útfelújítást és burkolatfestési munkát is elvégzett a Biocom Pécsen az iskola kezdés miatt, közölte a társaság. Az általuk kezelt önkormányzati úthálózaton mintegy 8600 négyzetméteren újult meg az útfelület. Emellett több mint 20 zebrát és számos kiszengó parkolót is felfestettek, felújítottak. Várják az iskola kezdést. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTR család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén, több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. Megújította a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a Pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Ma is folytatódik a Summer Fül Fesztivál. A gyerekek kipróbálhatják a vívást, a pandani világát, a kékváza udvarban. A Herkules műhelyben berendezték a Lego Duplo játszóházat. Ma és holnap kipróbálható a robotika. Beléphetnek a kicsik Mosolyországba, de tartanak állatsimogatót és várják a legkisebbeket a Nevetnikék Alapítvány gyermekprogramja is.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átterész javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig, jó utat. A délutáni 31 fokról 23-24 fokra hőleste a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben, kissé felhős lesz fölöttünk az ég. Holnap napos idő várható idehaza, kevés gomoly felhővel, kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Mi 18 fokra ébredünk, délután 33-34 fok valószínű, nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, és már is megígérem, hogy ebben az órában bizony a daloké lesz a főszerep, megállás, megszakítás mentesen. Most például hozok 20 percet, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Az ausztrál divával kezdünk, vagyis Kylie Minogue-gal. 101 hét Best FM.

0: Escort.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ha valaki szeretné ma este elbúcsúztatni a nyarat, mondjuk egy kocintással, akkor irány balkonya, ugyanis zajlik a Nyitott Pincék programsorozat. Fellép majd többek között DJ Reddy, de lesz majd Retro Party is, illetve ott lesz Kósz Milán. Ami pedig a folytatást illeti, hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz Lenny Kravitz, Rúzsa Magdi, most pedig a Negrokán. Ez a Cadaver's a Best FM-en.

A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Érkeznek a folytatásban az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 19-20 fokra kelünk, napközben a 31-32 fok a jellemző, és bár lesz felettünk felhő, nem kell számítanunk csapadékra. Hétfőn viszont jöhetnek az záporok, zivatarok 33-34 fokkal, ez maradni fog majd kedden is, míg a jövő hét második felében visszaesnek a számok 26-28 fokra. Az időjárás hírei után folytatódik az elei maraton irány a 90-es évek, itt a Back to Black, még nem Bebével, hanem Guruval, akár pénz akár szombat, most a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama. Megduplázták a szociális tűzifa támogatási keretét. Többfelé lehet zápor és feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

a profiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ösök Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon.

0: legjobb zenékkel.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nácsik lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nácsift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenetet.

0: FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celle-Szepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi Vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag. Magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, ha a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csak nem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts Trophy-n. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zonneveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veen-nel játszik a 8-döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Vége a második hétnek, nem tudom, hogy meddig szokták elhúzni az amerikai igazságszolgáltatásban ugye a tárgyalásokat, de egész hamar leszokták zavarni. Tehát az, hogy nagyon sokáig tart, mire kitűzik a tárgyalás, de amikor végre elkezdődik a tárgyalás, akkor pikpak ledarálják, szóval...
5: Hát, ha láttad a kőkemény igazságot, akkor ott így nem így volt.
1: Nem tudom, de ez a való életben tényleg egy ilyen 3 hét alatt is. Szóval, hogy könnyen elképzelhető, és ezt is el tudom képzelni, hogy nem véletlenül alakították így, hogy szimbolikusan pont valamikor szeptember 7-e környékén lesz majd a nem eredményhirdetésnek hívják ezt, hanem
5: ítélethirdetésnek,
1: hogy kerek 30 éve a Tupac, ugye? 96. szeptember 7-e, és hát ez a második hét, amit mondtam, ez a tárgyalásnak a második hete lett most vége, tegnap. Ugye ezt a Keith D. nevű úriembert vallatják most már hónapok, évek óta. Gyakorlatilag ő az egyetlen, akit még el tudta kapni, kézzel fogható az, hogy ő kapcsolatban volt, abba az autóba ült, ahonnan lőttek, de tudják, hogy nem ő lőtt, de hogy ő adta oda a pisztolyt, szóval, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a tárgyalással, hogy amikor vége lesz, hogy mint a népmesében, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát, hogy nem fogod megtudni, hogy igazából kilőtte le a
5: de
1: Tupacet.
5: De már 80-szor eljátszottuk. Tehát, hogy már annyi sztori volt, annyi interjú volt, annyi feldolgozása volt ennek a történetnek, hogy...
1: Na mindegy, szóval van ez a Keith D., aki majd hátra mond egyszer valami érdekeset, amit még az elmúlt 30 évben nem hallottunk. Szóval, hogy közeleg a sajnálatos évforduló, ugye 30 évvel lőtték a Tupacet, úgyhogy Tupac California Love a második óra legelején Slim Fitnek köszönhetően hip-hop és R&B még egy órán keresztül.
5: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszók

0: És hát aztán az Ali G trailer megvan-e?
1: Csak a képet láttam, még a videót nem.
0: Megnézed, vagy eláruljam, vagy?
1: Megnézem mindenképp.
0: Jó, akkor te most ne figyelj ide. Elmondom azoknak, akik minket hallgatnak. Hogy egyébként nekem meglepő volt, hogy ugye, ha valaki nem tudna, hogy az Ali G az egy ilyen talán az MTV Europe-on volt, meg talán valamelyik angol csatornán. Ugye Sacha Baron Cohen kitalált ezt a mű rapper gangstert East Stainsből, ugye egy londoni külkerületből, aki a leghülyébb kérdéseket rakotta fel a világ leghíresebb embereinek, úgyhogy ők nem, tehát ők azt hitték, hogy ez tényleg ez komoly.
1: Igen, de ugye tartozik hozzá, hogy jött egy mozifilm is.
0: És igen, na és hogy a mozifilm az viszont nem ezt az áldokumentarista vonalat követte, mint aztán később mondjuk a Borát vagy a Bruno, igen, hanem hogy volt egy szerintem olyan, amilyen történet. És most ehhez képest ez az új Ali G, ez viszont ez az áldokumentumfilmes jellegű lesz. És nekem az a kérdés, hogy viszont, hogy van-e még ember, aki nem ismeri fel a Sacha Baron Cohen Ali G-ként?
1: Szerintem még van. Sőt, tehát, hogyha megnézed, ugye az volt 2000-es évek eleje. Azóta felnőtt egy generációt. Tehát, hogyha odarakod egy, mondjuk egy Sabrina Carpenter elé, vagy mit tudom én, hogy hívják azt a kis gyereket, a Justin Bieber.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek elé, hogyha odarakod, ők nem fogják tudni, hogy miről van szó, szerintem.
0: Egyébként vele beszéltük, hogy amikor kikerültek a Justin Timberlake-nek az április ittas vezetéses testkamerás felvételei, hogy nem, kiderült, nem. Hogy ugye 23 éves volt az igazoltató rendőr, akinek fogalma nem volt, hogy ki volt az.
1: Úristen!
0: Úgyhogy, hát igen, így van igazság.

0: És a kedvenc rovatom sem maradjon ki, ugye, hogy a zenékhez nem passzoló téma.
1: Így van.
0: Mi van a kis szerelmeddel, Ariana Grande-val?
1: Hát állítólag ő most nagyon-nagyon nem jó bőrben van, ennyit tudok.
0: De hát már nagyon régóta, már bocsánat.
1: Hát nem volt sose vastag fejénként.
0: De jó, most... de hogy most aztán nagyon a hát, melyikre, a, melyik film volt? Ez a Wicked. Wickedre még jobban befogyott szegény.
1: Igen.
0: És hogy most megsértődött a világra, ugye, hogy
1: és
0: már
1: elvonult.
0: Pedig, hogy és elvonult. Szabi, mi lesz így velem?
1: Hát nem tudom, valahogy túlélem.
0: Jó van, de mondja,
1: sose lesz az enyém, meg hát férjed ment, nem? Valami
0: nem,
1: volt.
0: Nem tudom.
1: Valami volt. Valami hát
0: neked a crushod, úgyhogy ezeket így neked kell tudni. Mindegy, ha esetleg Ariana hallgatna minket, akkor mondjuk el neki, hogy hol tud Slim Fit Mixeket visszahallgatni.
1: Mixcloud.com/DJ/SlimFitHun és a mi elérhetőségünk az pedig infokukat.fmbudapest.hu. Most megfordítottad, és így nem tudtam.
0: Bocs. De jó mondtad.

0: És akkor ez a nyár utolsó hip-hop R&B egy órája, azért hát foglaljuk össze az elmúlt három hónapot. Jó volt, szép volt, rövid volt, kevés volt, meleg volt, hideg volt, hogy tetszett?
1: Meleg volt, nedves volt, mert ugye volt egy kis Horvátország is benne.
0: Ja, hát,
1: igen, de úgy jól éreztem magam, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó nyaram volt.
0: Várjuk a jövő nyarat?
1: Nem, várjuk a szeptembert.
0: Hát ez még már mindjárt itt van. Jó, van, pont úgy, mint a jövő szombat, amikor jössz majd megint, és ez már tényleg szeptember lesz. Szabikám, köszönjük szépen ezt az órát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány. A MÁV szerint pontosabban járnak a vonatok a Balatonnál, feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint 168 hely betöltéséről döntöttek. Ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. A MÁV szerint a nyári főszezonban 7%-os javulást értek el, többek között új mozdonyok forgalomba állításával és a menetrend alakításával. A hó végén kezdődő utószezonban több nyári fejlesztés is megmarad. Továbbra is naponta közlekedik a Katica interrégió Budapest és Balatonfüred között, a kék hullámvonatok pedig megtartják gyorsított menetrendjüket. Több nagyvárosból közvetlen járatokkal is elérhető marad a Balaton, és több vonaton továbbra is biztosítják a bővített kerékpárszállítást. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye egyhelyeinek közös találkozóját. A szeptember 12-i bodajki eseményen 5 búcsújáróhely Ercsivértes, Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária mutatkozik be. A kegyhelyek kiállítják kegyképeiket és közös imádságot is tartanak. A rendezvényre a bodajki búcsú résztvevőit és a gyalogos zarándokokat is várják. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati észak-nyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombat, és remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Hölgyeim és uraim, nem is húzom tovább az időt, jön Sean Paul és Sasha, ez az I'm Still in Love.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután a Wannabe-vel berobbantak a köztudatba, sokan úgy hitték, hogy a Spice Girls csak egy lemezes csoda lesz. Nos, hatalmas a tévedtek, ezzel a második kislemezzel bizonyították be, hogy hosszú távra terveznek, és azonnal a Brit slágerlista legtetején indítottak. Na, akkor hölgyeim és uraim, ne húzzuk az időt, jön a Say You'll Be There!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, néha az élet és a szerelem is egy igazi csatatér, de a következő dal arra emlékeztet minket, hogy a legfontosabb dolgokért megéri küzdeni. Érkezik a Girls Aloud egykori csillaga, aki ezzel a dallal végleg bebizonyította, hogy szólóban is abszolút világsztár. Sheryl Cole és a Fight for the

sending out a message around the

Best FM a legjobb zenék. Ki gondolta volna azt valaha is, hogy egyetlen év elég lesz a világslágerhez? Hát a Dark Souls, és ők ezt meg is csinálták. Fogtak egy 1970-es évekbeli diszkoslágert, a Bonnie M producere Frank Ferien által írt Gotta Go Home-ot, rátettek egy modern lüktető ütemet, és rásütötték Hollywood egyik legnagyobb divájának a nevét. Így született meg a Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lazítunk egy kicsit a ritmuson, és jön egy igazi érzelmes klasszikus 1999-ből. Az a bizonyos, utánozhatatlan, füstös hang, Macy Gray és az I Try.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Mindig volt elég erő a magyar nemzetben a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Kalocsáról elkötöttek egy repülőgépet, ott hagyta a Columbust a válogatott focista. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crewtől. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. És igen, igen, nagyon gyorsan megy az idő, hogyha az ember ilyen nagy és ilyen komoly slágereket hallgat, és garantáltam, hogy a következő órákban is ez lesz. Most például a No Doubt kezd, ez a Hey Baby.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a Lutrisa McNeil által népszerűvé tett 1998-as Someone Loves You Honey című dal eredetileg 1970-es évekbeli country sláger, modern fülbemászó feldolgozása, ami hatalmas sikert aratott, és hát a magyar és az európai rádiókban is rommá játszották, és én ezt a sort folytatom is. Lutrisa McNeil, Someone Loves You Honey, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek közepének egyik legmeghatározóbb brit elektronikus formációja következik, a Basement Jacks, és ezzel a dallal nem csak a klubokat tarolta le, de a popkultúrába is mélyen beírta magát. Jön a Good

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném elmondani, hogy nincs megállás, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb zenéket és a legmenőbb zenéket. Most például érkezik a 2000-es évek egyik legnagyobb táncos himnusza, ez Nina Sky és a Move Your Body.

Beszlefem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt én azt mondom, hogy számoljunk egy picit. 1, 2, 3, 4. Az előadó pedig Coolio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alacsony a Tisza vízhozama. Duplázták a szociális tűzifa támogatást. Feltámad a szél és többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztriánál Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz káros útjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a káros útakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadékhiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, a fele már a műsornak elment, viszont van még hátra 2 óra, telepakolva a legjobb, de tényleg a legjobb zenékkel. Ezt az órát az Alcazar kezdi, ez a This is the world we live in.
0: Ez a Night Shift a Best

Nest FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Rózsa névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Félixeket, a Letíciákat, a Lettiket, a Pázmánokat, a Rózákat, és a biztonság kedvéért a Tíciánokat is. Úgyhogy ha van ilyen családtag vagy ismerős, akkor mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy dobrá egy üzenetet vagy hív fel. Ennyi, money love, it's a shame, most itt a Best FM-en.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak. Veled vagy.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem lazítunk, jön a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb és legkedvesebb rádiós slágere. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, hiszen érkezik a Simply Red és a Sunrise.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lassítsunk egy kicsit, és merüljünk el a 2000-es évek elejének legsejtelmesebb elektronikus dallamaiban. Érkezik az amerikai szépség klubverziója, ez a Jakarta és az American Dreams.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok. Augusztus utolsó szombatjának utolsó órája indul bizony, és nyitódalként itt van egyből Mika és a Grace Kelly, úgyhogy hangerőt fel, és lazuljunk együtt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 19 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy gyengén lesz csak felhős az ég, tehát egy tök szép nyári napunk lesz, úgyhogy tessék, irány a szabadba, a strandra, bárhova, csak ki a szabadba. Ennyi, na mivel megyünk tovább? Daft Punk Around the World, majdnem ugyanaz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen egy kis Madonna, de mégsem Madonna, mert hogy az alap egy Madonna dal, viszont a Madhouse az alap előadó, akik ugyebár arról lettek híresek, vagy attól lettek híresek, hogy Madonna daloknak adtak egy teljesen új hátteret, egy teljesen új zenei szférát, és valahogy működött. You know, Like a Prayer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig a folytatásban érkezik nálunk Alexander Burke és a Bad Boys Flowrider-val kiegészülve.

0: igazi hős, benned is benned is benned. Hey, hey, Dennis MC, MC.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és holnap is az leszek. De mostan csak annyit mondok, hogy ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Azt alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.